Köszönöm, hogy megyek hozzá, ha megyek. Akkor az első megy a frázsokhoz.